Severla otnal vayotse ek. Atneuk sarat et. Sartnetnok et is. Auknel artose on. Amoidi otose on. Severla otnal vayotse. Asap em ek. Osupnok ek.